tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki törvényt hívja, mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.